0: Köszöntöm az Eszéki Rádió hallgatóit május 29-én magyar nyelvű adásunkban. Én Golub Mária vagyok, és mondom a tartalmat röviden. A horvát kormány benyújtotta az infláció csökkentő intézkedés csomagot. A parlament elfogadta a kereskedelmi törvényt, valamint a nemzetközi védelemről és a fogyasztóvédelemről szóló törvényeket. Baranyában megrendezésre került az ITER Vitis, az Örökség és a Turizmus Borköre című konferencia. Jobb chip teljesítmény kell, kevesebb energiafogyasztással. És mai riportunk az Eszéki Magyar Központból érkezett.
1: Híreink következnek.
0: A horvát kormány infláció csökkentő intézkedés csomagot nyújtott be, amely a költségvetési kiadások növekedésének lassulását vetíti előre az év végére. Befagyasztja az állami felügyelet alatt álló juttatások és szolgáltatások árait, és a túlzott nyereségre kivetett kiegészítő adó bevezetését. Ösztönzi a turizmus és a kézművesség általány adó alsó határának emelését, valamint a nyugdíjadó eltörlését javasolja. A horvát parlament emellett ma megszavazta a kereskedelmi törvény módosítását, amely felhatalmazza a helyi önkormányzatokat az alkoholos italok üzletekben történő értékesítésének szabályozására, és megtiltja az alkohol, valamint az energia italok értékesítését 18 év alattiaknak. Ezek a változások lehetővé teszik a helyi önkormányzatok számára, hogy képviselőtestületeiken keresztül dönthessenek arról, hogy a területükön található üzletek mikor árusíthatnak alkoholos italokat a közegészség, a közrend, a köznyugalom, a kulturális örökség vagy a környezetvédelme érdekében. A Száborban a képviselők megszavazták még a nemzetközi és ideiglenes védelemről szóló törvény módosítását, amely összehangolja azt a migrációs és menekültügyi paktummal és annak végrehajtásával, valamint a fogyasztóvédelmi törvény módosítását, amely tovább erősíti a fogyasztók helyzetét. A módosított nemzetközi és ideiglenes védelemről szóló törvénynek hozzá kell járulnia a nemzetközi védelmi rendszerrel való visszaélések és a másodlagos migráció csökkentéséhez azáltal, hogy hatékonyabb eszközöket vezet be a beutazás ellenőrzésére és kezelésére. A törvényt 83 parlamenti képviselő támogatta, 33 pedig tartózkodott. A Horvát Köztársaság Államiság napjának és a Vukovár-Szerém megye horvát védőinek napjának ünnepélyes megemlékezését a vukovári honvédőháború áldozatainak emléktemetőjében tartották. A veterán egyesületek a megye és Vukovár város küldöttsége közös koszorúk elhelyezésével és gyertyagyújtással tisztelegtek minden elesett, eltűnt és elhunyt horvát védő és civil előtt. Ma került megrendezésre Baranyában az ITER Vitis, az Örökség és a Turizmus Borköre című konferencia, amelyet a Horvát Turisztikai és Vidékfejlesztési Szövetség szervezett, és a borturizmus és a vidékfejlesztés területéről érkező szakértőket és résztvevőket hozta össze. A konferencia a borturizmus útvonalait, mint az egész éves turizmus generátorát, a digitális marketinget a borturizmusban, a fenntartható borturizmust és a régiók összekapcsolását a Duna borkörön keresztül tárgyalta. Különös hangsúlyt kapott a Borkör projekt és a Napfényhálózat platform, egy digitális rendszer, amely a borturizmust az autentikus vidéki élmény részeként népszerűsíti. A mesterséges intelligencia katapultálta az áram iránti keresletet, és a jövőbeli chipfejlesztéseket az energiahatékonyság, nem pedig a számítási teljesítmény fogja vezérelni, figyelmeztetett Kevin Tsang, a taiwani TSMC vezérigazgatója. A chipvásárlók egyre inkább a jobb chip teljesítményt keresik, ami nem jelent nagyobb energiafogyasztást, mivel az ágazat a növekvő költségekkel és a korlátozott energiaellátással küzd. pénzt, mondta az üzletfejlesztési alelnök. Elmondása szerint a TSMC arra számít, hogy a jelenlegi N2 technológia és a 2028 körülre tervezett A14 generáció közötti csipjei akár 30%-kal is csökkenthetik az energiafogyasztást, több mint 20%-kal nagyobb számítási teljesítménnyel.

0: Első alkalommal szervezett projektnapot a Horvátországi Magyar Oktatási és a Művelődési Központ Diákotthona. A multikulturalizmus mint érték, együtt a sokszínűségben címmel. A kezdeményezés célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a különböző kultúrákat, miközben bemutatja és népszerűsíti a horvátországi magyarság hagyományait és szokásait. A horvátországi egyetlen kisebbségi diákotthon a jövőben több hasonló programot is tervez. A program célja az volt, hogy a részvevők jobban megismerjék a régió sokszínű, multikulturális világát, miközben a szervezők a magyar hagyományok megőrzésének fontosságára is szerették volna felhívni a figyelmet, mondta el Baronyi Kell Klaudia, a diákotthon vezetője.
1: Ezt a projektnapot azért terveztük, illetve azért hoztuk létre, mivel régiónkban mi vagyunk az egyetlen olyan diákotthon, ahol előnyt élveznek a magyar kisebbség tanulói, illetve azok a diákok, akik magyarul folytatják tanulmányokat. Így azt terveztük, azt gondoltuk, hogy ezt a magyar hagyományokat, szokásokat és értékeket bemutatjuk más diákotthonoknak is. Úgy gondolom, hogy a horvátországi magyarság sok élő hagyománnyal és gazdag kultúrával rendelkezik, és ezeket a szokásokat és a hagyományokat büszkén be kell mutatnunk másoknak is, de egyidejűleg ápoljuk a hagyományokat a diákjainkkal is. Projektunk célja, hogy felhívjuk arra a figyelmet, hogy a multikulturalizmus nagyon fontos, és nem csak nekünk magyaroknak, hanem mindenkinek úgy gondolom, hogy ápolnia kell a nyelvet, a hagyományt és a saját kultúráját.
0: Az első projektnap helyszíne Kopács volt, ahol a résztvevők a település hagyományaival és kulturális örökségével ismerkedhettek meg. A multikulturalizmus mint érték együtt a sokszínűségben elnevezésű program során többek között szó esett a májusfa állítás hagyományáról is. Fel is állítottak egyet a Kopácsi Tangazdaság és Ifjúsági Központ udvarán. A rendezvényen a régió több diákotthona is részt vett, érkeztek fiatalok Eszékről, Pozsegáról és a Vukovárról is. A találkozó nem csak kulturális bemutató volt, hanem közösségépítő esemény is, ahol a különböző nemzetiségű diákok közelebb kerülhettek egymáshoz. Fica Lilit, a Magyar Központ Diákotthonának egyik kollégistáját hallhatják.
2: Én nagyon szeretek ott kollégista lenni, ugyanis ugye ez egy magyar kollégium, tehát attól függetlenül, hogy Horvátországban azért horvátok között vagyunk, megvan az a magyar közeg, amit szeretünk, és mégis kell a magyaroknak. És nagyon szeretem, mert nem csak, hogy magyarul beszélünk ott és magyar társaság, hanem benne van például a magyar néptánc is. Én benne vagyok a kollégium néptánc csoportjába is, amivel mindig új és új koreográfiákat tanulunk, úgyhogy ez mindig egy nagy öröm. Ma a Kopácson vagyunk. És hát meg kellett mutatni a kopácsi viseletet is, ugyanis ma megmutatjuk a horvátországi horvát kollégiumoknak, és azon belül a horvát diákoknak, hogy milyen jó is a magyar hagyományok megőrzése, valamint ma a májusfa állításról, májusfa díszítésről és egy kis csárdásról fog szólni ez a nap, és megtanítjuk a horvátokat, hogy lehet szépen magyarosan táncolni.
0: A szervezők szerint az ilyen programok nem csak a hagyományőrzés szolgálják, hanem a régió közösségei és intézményei közötti kapcsolatok erősítéséhez is hozzájárulnak, valamint lehetőséget teremtenek arra, hogy a fiatal generációk is aktív részesei legyenek ennek az élő, sokszínű kulturális világnak.

0: időjárás jelentés.
1: Ma napos és meleg időben volt részünk, a nappali hőmérséklet 30 Celsius fokig melegedett. Eszéken délben 24 Celsius fokot mértek, a levegő páratartalma 33%, a légnyomás értéke pedig 1024 hektopaszkál volt. Az Országos Hidrometeorológiai Szolgálat adatai szerint holnap is napos és nagyon meleg időre számíthatunk. A reggeli hőmérséklet 9 és 13 Celsius fok között alakul, a nappali pedig gyenge légmozgásban meghaladja a 30 Celsius fokot.